és a Mega Cash Bingo, na Mega két ücsünk, nő, mi az téga, már maga is apogálják, és tudom, hogy tenne a kis csimte, tudom, hogy tenne tehát, hogy új ezt segítsége, nem tudom, hogy tágos segíti NBC Radio Bingo. Vagy, so $30,000 Mega Bingo,